0: Szerzsó, lejárom, folyam.
1: Jaj.
0: Have a cardiac 867 Bull Snow Parker. CPR in progress.
1: Szerzsó.